0: összességben kértem létet, szemben olyan csapat.
1: It's 16 minutes on the transport portal.